3:49 lesz 6 perc múlva, jó reggelt kívánok, azokat köszöntöm, főleg akik később kapcsolódtak be a mai kotyogóba. Filix zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival érjük el, hogy teljes legyen a reggel hangulatban is. Érkezik a No Rule, valamint az Everest 2026-ból.

0: Pörgős napokon van túl a 2026-os labdarúgó világbajnokság, hiszen a csoportkör a végéhez ért és már javában zajlanak, vagy épp most fejeződnek be az egyenes kieséses szakasz meccsei. Az Egyesült Államok, Kanada, Mexikó közös rendezésű észak-amerikai nagy torna számos meglepetéssel bír, ahogy az a kibővített 48 csapatos formátumnál várható volt. Óriási volt a harca további jutásért, néhány patinás válogatott meglepően korán csomagolni kényszerült, míg a papíron gyengébbnek itt csapatok közül többen is történelmi sikert arattak a harmadik helyezettek rangsorolásánál. A végső győzelemre is esélyes top csapatok, mint Argentina, Franciaország vagy Brazília hozták a kötelezőt, bár becsúszott egy-egy szorosabb meccs, ami megmutatta, hogy senki nem mehet biztosra. A csoportkör után azonnal beindult a daráló. A tét már óriási és nincs hibázási lehetőség, ami meg is látszott a legutóbbi mérkőzések hangulatán. Több találkozó is hosszabbításba, illetve büntető párbajba torkolt. Az amerikai és a mexikai válogatott hazai pályán hatalmas közönség előtt próbálja kivívni a menetelést, a hangulatra és a néző számokra eddig egyáltalán nem lehet panasz, így aztán végső döntőben igazán jó meccsre, jó tempóra és persze őrületes szurkolásokra lehet számítani.
1: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 700 g-os Peris sertés marhamicsre 16,99 baniért, a 300 g-os kömár anászra füstölt brödet sajtra 9,99 baniért, és a 8x0,33 literes Tubor világos sörre 23,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szombat reggelig marad érvényben a zivatarokra figyelmeztető sárga riasztás az ország csak nem teljes területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint heves záporokra, villámlásokra, átmenetileg viharos erejű szélre és helyenként jégesőre is számítani kell. A csapadék mennyisége több térségben elérheti, elszigetelten pedig meg is haladhatja a 40 litert négyzetméterenként. A légköri instabilitás elsősorban a délutáni és esti órákban erősödik. Kitartanak a záporok és zivatarok az ország nagy részén. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt helyi villámárvizek is kialakulhatnak, ezért fokozott óvatosságot kérnek a közlekedőktől és a szabadtéri programokat tervezőktől. Pénteken tartják az érettségi utolsó vizsgáját, anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását. Hétfőn román nyelvből és irodalomból, szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, csütörtökön a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. Az idei nyári érettségire csaknem 131 ezer diák iratkozott fel, közülük mintegy 116 ezeren az idén végeztek, körülbelül 15 ezeren korábbi évfolyamokból írásbeliztek. Az érettségi vizsga első eredményeit július 7-én délig teszik közzé, végleges eredmények július 13-án várhatóak. Rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását kezdeményezi Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a hónap második felére. A cél, hogy a parlament még a nyári szünet idején elfogadja azokat a törvényeket, amelyek szükségesek az országos helyreállítási terv forrásainak lehívásához. Bolozsán közölte, a kormány ehhez kapcsolódóan jövő hétig több törvénytervezetet is előkészít, ezekről az Európai Bizottsággal is előzetesen egyeztet. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, hogy az átmeneti kabinet nem fogadhat el sürgősségi rendeleteket ezekben a kérdésekben, ezért a jogszabályok elfogadásához a parlament rendkívüli ülésszakára van szükség. Bolozsán ugyanakkor bízik abban, hogy a tervezetek pártokon átívelő támogatást kapnak, mert ellenkező esetben Románia jelentős uniós forrásoktól eshet el. Törvénytervezetet nyújtott be az RMDS, hogy több iskola pszichológus, logopédus és iskolai tanácsadó segítse a gyermekeket az oktatási intézményekben. A javaslat célja, hogy a diákok időben hozzájussanak a szükséges szakmai támogatáshoz, különösen a tanulási nehézségekkel, figyelemzavarral vagy sajátos nevelési igényekkel rendelkező gyermekek esetében. A tervezet szerint a jelenlegi szabályozásnál kisebb létszámú iskolákban és óvodákban is lehetne szakembereket alkalmazni. Iskolai tanácsadót és logopédust már 300 tanuló, illetve 200 óvodás után biztosítanának. Az iskolapszichológusok számára pedig önálló munkahelyet vezetnének be, így már 300 diák esetén alkalmazhatnának ilyen szakembert. Az RMDS szerint jelenleg egy iskolai tanácsadóra átlagosan mintegy 770 gyermek jut, ami nem teszi lehetővé a személyre szabott segítségnyújtást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás, a későbbiekben megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki. 16 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet azonban 20-21 fokra tehető, a csúcsérték 23-25 fokig emelkedik.

0: hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 9 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülix zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak nálunk az éterben. Ebben az órában megnézzük, mi a helyzet az időjárással és a klímával, mert úgy tűnik, a kánikula hivatalosan is az új normalitás lett nálunk. Mindemellett beszélgetni fogunk még a nylon zacskókról, lévén, hogy ma van a nemzetközi műanyagmentes zacskó világnapja is.

0: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben talán 150 ml-es Sienstan napvédősprét gyermekeknek 17,99 baniért. 5x 73 ml-es gelatelli dinnyés és almás fagylaltot 8,99 baniért. És nektarint kilónként 7,49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

4:10 van, jó reggelt kívánok! Szétnézzünk egy kicsit az időjárás, illetve a klíma területén. Úgy tűnik, a kánikula hivatalosan is az új normalitás lett nálunk. A Klímaváltozási Tudományos Tanácsadótestület friss jelentése szerint a hőhullámok váltak a legveszélyesebb szélsőséges időjárási jelenségi Európában, és a hatások Romániában is egyre drasztikusabbak. Csak hogy értsük a képletet, a tavalyi 92 nyári napból 63-at tettek ki a hőhullámok, és a hőség okozta többlet halálozások száma országosan meghaladta a 600-at. Az adatok egyértelmű melegedést mutatnak, a hazai megyeszékhelyek éves átlag hőmérséklete. Az utóbbi években átlépte a 12 fokos küszöböt, míg a 80-as évekig ez a 10 fokot is alig-alig érte el. A leggyorsabban melegedő városok listáját Krajova és Galac vezeti, de ami igazán meglepő, hogy a hegyvidéki Brassó is az élvonalba került, évtizedeként fél fokos melegedési ütemmel. A szakértők szerint a helyi hatóságoknak azonnal lépniük kell, több hűvös közterületre, több közkútra, a tömegközlekedési megállók átalakítására és a szabadban dolgozók fokozott védelmére van szükség. Mivel a szakemberek szerint idén is egy szuper erejű El Niño hatás alakíthatja a nyarat, jobb, ha felkészülünk a tartós hőségre. Védekezzenek a mai napon is, lehetőleg árnyékos helyet keresve, igyanak elég vizet és maradjanak, ha tehetik, a hűvösben. Fun FM. Check this. Check this and dance.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

2014-ből hoztam The Magician és a Sunlight. Ma van a Nemzetközi Műanyagmentes Zacskó Világnapja, amit világszerte minden évben július 3-án, vagyis éppen ma tartanak. A globális kezdeményezés célja rendkívül egyszerű, de annál fontosabb. Felhívni a figyelmet az egyszer használatos műanyag zacskók okozta környezeti károkra, és arra ösztönözni az embereket és nyilván a boltokat, hogy keressék a fenntarthatóbb alternatívákat, például a vászon szatyrokat. Ugyanis egyetlen műanyag zacskó átlagos használati ideje mindössze 12-25 perc, miközben a természetben 100-tól akár 500 évig is eltart a folyamat, amíg lebomlik. Egészen pontosan mikroműanyaggá töredezik. Romániában és az Európai Unióban az elmúlt években ugyan bevezették a vékony műanyag zacskók adóztatását és tiltását a pénztárgépeknél, a zöldséges és pékáros osztályokon lévő ingyenes hajszál vékony, úgynevezett Pungamayeu zacskókból még mindig rengeteg fogy, teljesen fölöslegesen. A nagy kérdés a mai napra az, hány műanyag zacskóra mondunk ma nemet.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai narancssárga vagy sárga paradicsom kilója 11,99 bani, és a kajszi barack 1 kg-os kiszerelésben 8,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

tovább emelkedtek a hőmérsékleti értékek, ezzel mindenképpen számolni kell. 19 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, azonban a reális hőérzet már 21-23 fok közé tehető. Folyamatos hidratálás vízzel, ez nagyon fontos, ne feledkezzenek meg, ne várjuk meg, mi kialakul a szomjúság érzet. 2-3 kortyonként érdemes azért néha szünetet is tartani a munkában, bele ne fáradjunk épp a hét utolsó dolgozó napján.

0: A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6. Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Forgalom korlátozásokkal jár Csíkszeredában az Ezer Székely Leány napja. Szombaton reggel 8:30 és 10 óra között lezárják a Temesvári Sugárút és a Szabadság tér közötti szakaszt. 9 órától pedig a Kossuth-Lajos utcában is korlátozásokra kell számítani. A szervezők kérik az érintett utcák lakóit, időben álljanak ki a parkolókból, biztosítva a helyet a lovas fogatoknak. A fogathajtókat külön figyelmeztetik a közlekedési szabályok és az alkohol tilalom szigorú betartására. Az Ezer Székely Leány napja alkalmából a Csíki Transz szombaton ismét ingyenes utazást biztosít mindazoknak, akik népviseletben utaznak Csíksomjóra.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Kevesebb duma, több zene!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szombat reggelig marad érvényben az ivatarokra figyelmeztető sárga riasztás az ország csak nem teljes területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint heves záporokra, villámlásokra, átmenetileg viharos erejű szélre és helyenként jégesőre is számítani kell. A csapadék mennyisége több térségben elérheti, elszigetelten pedig meg is haladhatja a 40 litert négyzetméterenként. A légköri instabilitás elsősorban a délutáni és az esti órákban erősödik. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt helyi villámárvizek is kialakulhatnak. Pénteken tartják az érettségi utolsó vizsgáját, anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását. Hétfőn a román nyelvből és irodalomból, szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, csütörtökön a választott tantárgyból írásbeliztek az érettségizők. Az idei nyári érettségire csaknem 131 ezer diák iratkozott fel, közülük mintegy 116 ezeren az idén végeztek, körülbelül 15 ezeren korábbi évfolyamokból jelentkeztek. Az érettségi vizsga első eredményeit július 7-én délig teszik közzé, a végleges eredmények július 13-ára várhatóak. A rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását kezdeményezi Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a hónap második felére. A cél, hogy a parlament még a nyári szünet idején elfogadja azokat a törvényeket, amelyek szükségesek az országos helyreállítási terv forrásainak lehívásához. Bolozsán közölte, a kormány ehhez kapcsolódóan jövő hétig több törvénytervezetet készít elő, ezekről az Európai Bizottsággal is előzetesen egyeztet. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, hogy az átmeneti kabinet nem fogadhat el sürgősségi rendeleteket. Ezekben a kérdésekben a jogszabályok elfogadásához a parlament rendkívüli ülésszakára van szükség. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben egyelőre marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. A későbbiekben megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában jelenleg 21 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet azonban 23-24 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel a folytatásban is kotyogunk bele az éterbe fülig zenék között. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai vannak előkészítve, annak érdekében, hogy a mai napon is mindenki megkapja magáét.

hanglemez tárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre.
1: Forgalomkorlátozásokkal jár Csíkszeredában az Ezer Székely leány napja. Szombaton reggel 9:30 és 10 óra között lezárják a Temesvári Sugárút és a Szabadság tér közötti szakaszt, 9 órától pedig a Kossuth-Lajos utcában is korlátozásokra kell számítani. A szervezők arra kérik az érintett utcák lakóit, időben álljanak ki a parkolókból, biztosítva a helyet a lovas fogatóknak. A fogathajtókat külön figyelmeztetik a közlekedési szabályok és az alkoholtilalom szigorú betartására. Az Ezer Székely leány napja alkalmából a Csíki Transz szombaton ismét ingyenes utazást biztosít mindazoknak, akik népviseletben utaznak Csíksomjóra.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM. Fülig zene.

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szombat reggelig marad érvényben az ivatarokra figyelmeztető sárga riasztás az ország csak nem teljes területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint heves záporokra, villámlásokra, átmenetileg viharos erejű szélre és helyenként jégesőre is számítani kell. A csapadék mennyisége több térségben elérheti, elszigetelten pedig meg is haladhatja a 40 litert négyzetméterenként. A légköri instabilitás elsősorban a délutáni és esti órákban erősödik. A meteorológusra is számítani kell. A csapadék mennyisége több térségben elérheti, elszigetelten pedig meg is haladhatja a 40 litert négyzetméterenként. A légköri instabilitás elsősorban a délutáni és esti órákban erősödik. A meteorológusok figyelmeztetnek a hirtelen

0: Idei nyári érettségére csak nem 131 ezer diák iratkozott fel, közülük mintegy 116 ezeren az idén végeztek, körülbelül 15 ezeren korábbi évfolyamokból jelentkeztek. Az érettségi vizsga első eredményeit július 7-én délig teszik közzé, végleges eredmények július 13-án várhatóak. Jó hírt kaptak az autósok, hamarosan olcsóbban tankolhatunk a hazai benzinkutakon. Ilia Bolozsán ügyvivő kormányfő bejelentette, a következő napokban fokozatos árcsökkenés kezdődik a töltőállomásokon, július 2. felére pedig az üzemanyagárak megközelíthetik a március előtti szintet. A miniszterelnök szerint a nemzetközi olajpiacon végre enyhült a feszültség, a Perzsa-öbölben tapasztalható relatív nyugalom miatt a nyers olaj ára már visszaesett a konfliktusok előtti szintre. A belföldi forgalmazók napokon belül kifogynak a június közepén méregdrágán vett készleteikből, és elkezdik értékesíteni az olcsóbban beszerzett üzemanyagot. A gázolajára viszont a globális piaci helyzet miatt egyelőre lassabban követheti a trendet. Bolozsán hozzátette, ha a piaci árak mégsem csökkennének a várt ütemben, a kormánynak van egy B-terve. Készen áll ugyanis egy újabb árkorlátozási tervezet, amelyet szükség esetén a július 2. felére tervezett rendkívüli parlamenti ülésszak elé terjesztenek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, de már többnyire borongós időjárás. A későbbiekben megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki. Csíkszeredában 21 Celsius fokot vérnek, a reális hőérzet 24-25 fokra tehető, a csúcsérték 26 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 11 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttet kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a mai kotyogó utolsó órája pénteki kiadásban. Regan, Lily, Chris Willis, Sienna Spiro, Benson Boone, Lady Gaga, Doechii, Christina Aguilera és még sokan mások gondoskodnak arról, hogy a péntek hangulata is jó legyen.

0: Csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Christina Aguilera és a What a Girl Wants 4:12 után 3 perccel. Arra gondoltam, hogy szétnézzünk egy icipicit a divatról szóló filmek legendás betét dalai között. Gyakorlatilag olyan dalokról beszélünk, amelyek hallatán azonnal megjelenik képzeletbeli szemeink előtt az a bizonyos jelenet, vagy az a bizonyos film, és erre talán az egyik legjobb példa az Ördög Prádát visel második részének felvezető dala, a legendás Vogue Madonna előadásában 1990-ből.

Nagyján nem az Ördög Prádát visel második része tette, hiszen 90 óta létezik Madonna Vogue című szerzeménye, számos divatról szóló anyag bejátszásakor felcsendül a háttérben, de nyilván számos filmben is szerepelt már, akárcsak a most következő. Robert Altman 1994-ben forgatta a Divat Diktátorok, azaz a Pret-a-Porter kultikus szatíráját a párizsi divathétről, amihez egy elképesztően stílusos soul, funk és reggae alapú soundtrack készült. A 90-es évek egyik legnagyobb grúvjának számít a most következő Inika Mose és a Here Comes the Hunt.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

Legendás filmek és legendás dalok, amik egymást segítették az imént hallott Call Me a Blondie-tól. Egy ilyen 1980-ban készült az American Gigolo, azaz az Amerikai Gigolo című film egyik betétdalának. Giorgio Armani ezzel a filmmel robbant be Hollywoodba, tulajdonképpen ugye ő öltöztette Richard Gere-t, a film főszereplőjét, a zenei stílust pedig egyenesen a csúcsra járatták. Debbie Harry-ék a New Wave rock himnuszát kifejezetten ehhez a filmhez készítették, méghozzá Giorgio Moroder producer zseniével. Amikor Gere a film elején válogatja az zoknit és az ingeit az ágyon, ez a lüktetés szól. Ez tulajdonképpen egy igazi rádiós atombomba, 1980-ból szólt. A Blondie előadásában ez volt a Call Me.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

4 perc maradt hátra déli 12 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. A Székely Népviselet napján búcsúzom a Kotyogóból, bízom benne, hogy találkozunk holnap a csíksomlyói nyerekben az 1000 Székely Leány napján. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, Magyar Vandával búcsúzom, ez a Gyere Baba!

0: baba gyújtsál világot.
1: Friss hírek óránként Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
2: Szombat reggelig marad érvényben az ivatarokra figyelmeztető sárga riasztás az ország csak nem teljes területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint heves záporokra, villámlásokra, átmenetileg viharos erejű szélre és helyenként jégesőre is számítani kell. A csapadék mennyisége több térségben elérheti, elszigetelten pedig meg is haladhatja a 40 litert négyzetméterenként. A légköri instabilitás elsősorban a délutáni és esti órákban erősödik. A meteorológusok figyelmeztetnek, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt helyi villámárvizek is kialakulhatnak. Pénteken tartják az érettségi utolsó vizsgáját, anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását. Hétfőn román nyelvből és irodalomból, szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizek is kialakulhatnak. Pénteken tartják az érettségi utolsó vizsgáját, anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását. Hétfőn román nyelvből és irodalomból, szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból. Csütörtökön a választ.

0: nemrég teszik közzé. Végleges eredmények július 13-án várhatóak. Jó hírt kaptak az autósok, hamarosan olcsóbban tankolhatunk a hazai benzinkutakon. Ilia Bolozsán ügyvivő kormányfő bejelentette, a következő napokban fokozatos árcsökkenés kezdődik a töltőállomásokon, július 2. felére pedig az üzemanyagárak megközelíthetik a március előtti szintet. A miniszterelnök szerint a nemzetközi olajpiacon végre enyhült a feszültség, a Perzsa-öbölben tapasztalható relatív nyugalom miatt a nyers olaj ára már visszaesett a konfliktusok előtti szintre. A belföldi forgalmazók napokon belül kifogynak a június közepén méregdrágán vett készleteikből, és elkezdik értékesíteni az olcsóbban beszerzett üzemanyagot. A gázolajára viszont a globális piaci helyzet miatt egyelőre lassabban követheti a trendet. Bolozsán hozzátette, ha a piaci árak mégsem csökkennének a várt ütemben, a kormánynak van egy B-terve. Készen áll ugyanis egy újabb árkorlátozási tervezet, amelyet szükség esetén a július 2. felére tervezett rendkívüli parlamenti ülésszak elé terjesztenek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, de már többnyire borongós időjárás. A későbbiekben megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki. Csíkszeredában 21 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 24-25 fokra tehető, a csúcsérték 26 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: Fülig zene, fülig mosoly, Fun FM rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Másodfokon narancssárga jelzésű viharriasztás lépett érvénybe Hargita megyében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint délután 5 óráig heves záporokra, gyakori villámlásra, jégesőre és akár 70-90 km/órás szélviharokra is számítani lehet a térségben. Rövid idő alatt négyzetméterenként 25-40, helyenként 50-60 liternél is több csapadék hullhat. Délután 5 órától szombat reggel 8 óráig első fokú sárga figyelmeztetés marad érvényben a megyében, így a zivatarok és a szélerősödés éjszaka is folytatódnak. Szombaton reggel 8 órától késő estig egy újabb első fokú riasztás lép életbe, amely szerint továbbra is erős, 50-70 km/órás szél a megyében, így a zivatarok és a szélerősödés éjszaka is folytatódnak. Szombaton reggel 8 órától késő estig egy újabb elsőfokú riasztás lép életbe, amely szerint továbbra is erős, 50-70 km/órás széllökésekre kell készülni a térség.

0: jogsértés és vizsgacsalás gyanújával folytat eljárást magánszemélyek ellen. A házkutatásokban a gazdaságvédelmi és a bűnügyi osztályok munkatársai mellett több megye rendőri szervei és csendőr alakulatai is közreműködnek. Az Oktatási Minisztérium közleményben jelezte, a nyomozóhatóságok hivatalosan még nem keresték meg a tárcát. Az ügyről egyelőre a sajtóból értesültek. Az ügyészség hangsúlyozza, a jelenlegi eljárási lépések a bizonyítékok felvételét szolgálják, és nem sértik az ártatlanság vélelmét. Napokon belül csökkenni kezdhet az üzemanyag ára a hazai töltőállomásokon, jelentette be Illia Bolozsán az üzemanyag kereskedő vállalatokkal folytatott keddi egyeztetéseket követően. Az ügyvivő miniszterelnök szerint július második felére az árak megközelíthetik a március előtti szintet, hisz a töltőállomások a következő napokban merítik ki a június közepén magas áron vásárolt készleteiket, és ezt követően kezdik el értékesíteni a jóval olcsóbban beszerzett üzemanyagot. Bolozsán kiemelte, az ár és korlátozás kivezetése óta a Perzsa-öbölben tapasztalható relatív nyugalom miatt a nyersolaj hordonkénti ára visszatért a konfliktus kezdete előtti értékekre. A globális enyhülés ugyanakkor a gázolajra nem vonatkozik, a dízel ára nemzetközi szinten is továbbra is magas marad. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, amennyiben a piaci alapú árcsökkenés nem valósul meg, a kabinet készenlétben tart egy újabb ármaximálási tervezetet, ez szükség esetén a parlament rendkívüli ülésszakában terjesztik elő. A politikai válság azonnali lezárására és a pártpolitikai sértődések félretételére szólította fel a parlamenti alakulatokat az RMDS elnöke. Kelemen Hunor közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában figyelmeztetett, a teljes jogkörű kormány hiánya miatt elakadt a minisztériumok működése és a jogalkotás, ami közvetlenül veszélyezteti az Európai Uniós források lehívását. A szövetségi elnök rámutatott, hogy a döntés halogatása és a kormányzóképes alternatíva hiánya kizárólag a populista erőknek, köztük az AUR-nak kedvez. Kelemen Hunor leszögezte, az RNDS nyitott a Peszedével, Penelével és Uszerével közös kormányzati megoldásra, de a magyar ellenes és szélsőséges AUR legitimitásában semmilyen körülmények között nem vesz részt. Az RMDS elnöke szerint a válságból való kiút megtalálása a négy mérsékelt politikai alakulat felelőssége. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint nem kizárt, hogy a kora délutáni órákban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért komoly záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. Csíkszeredában jelenleg 23 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet azonban 28 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
3: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Másodfokon narancssárga jelzésű viharriasztás lépett érvénybe Hargita megyében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint délután 5 óráig heves záporokra, gyakori villámlásra, jégesőre és akár 70-90 km/órás szélviharokra is számítani lehet a térségben. Rövid idő alatt négyzetméterenként 25-40, helyenként 50-60 liternél is több csapadék hullhat. Délután 5 órától szombat reggel 8 óráig első fokú sárga figyelmeztetés marad érvényben a megyében, így a zivatarok és a szélerősödés éjszaka is folytatódnak. Szombaton reggel 8 órától késő estig egy újabb első fokú riasztás lép életbe, amely szerint továbbra is erős, 50-70 km/órás szélökésekre kell készülni a térségben. 47 helyszínen tart házkutatást a rendőrség az idei érettségi tételek gyanított kiszivárogtatása miatt. A Fehér megyei ügyészség tájékoztatása szerint az összehangolt akció Fehér, Arad, Bihar, Kolozs és Szeben megyéket érinti. A vádhatóság hivatali titoksértés és vizsgacsalás gyanújával folytat eljárást magánszemélyek ellen. A házkutatásokban a gazdaságvédelmi és a bűnügyi osztályok munkatársai mellett több megye rendőri szervei és csendőr alakulatai is közreműködnek. Az Oktatási Minisztérium közleményben folytat eljárást magánszemélyek ellen. A házkutatásokban a gazdaságvédelmi és a bűnügyi osztályok munkatársai mellett több megye rendőri szervei és csendőr alakulatai is közreműködnek. Az Oktatási Minisztérium közleményben jelezte, a nyomozóhatóság

0: a hazai töltőállomásokon. Jelentette be Illia Bolozsán, az üzemanyag kereskedő vállalatokkal folytatott keddi egyeztetéseket követően. Az ügyvivő miniszterelnök szerint július második felére az árak megközelíthetik a március előtti szintet, hisz a töltőállomások a következő napokban merítik ki a június közepén magas áron vásárolt készleteiket, és ezt követően kezdik el értékesíteni a jóval olcsóbban beszerzett üzemanyagot. Bolozsán kiemelte, az árrés korlátozás kivezetése óta a Perzsa-öbölben tapasztalható relatív nyugalom miatt a nyersolaj hordonkénti ára visszatért a konfliktus kezdete előtti értékekre. A globális enyhülés ugyanakkor a gázolajra nem vonatkozik, a dízel ára nemzetközi szinten is továbbra is magas marad. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, amennyiben a piaci alapú árcsökkenés nem valósul meg, a kabinet készenlétben tart egy újabb ármaximálási tervezetet, ez szükség esetén a parlament rendkívüli ülésszakában terjesztik elő. A politikai válság azonnali lezárására és a pártpolitikai sértődések félretételére szólította fel a parlamenti alakulatokat az RMDS elnöke. Kelemen Hunor közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában figyelmeztetett, a teljes jogkörű kormány hiánya miatt elakadt a minisztériumok működése és a jogalkotás, ami közvetlenül veszélyezteti az Európai Uniós források lehívását. A szövetségi elnök rámutatott, hogy a döntés halogatása és a kormányzóképes alternatíva hiánya kizárólag a populista erőknek, köztük az AUR-nak kedvez. Kelemen Hunor leszögezte, az RMDS nyitott a Pasedével, Penelével és Uszerével közös kormányzati megoldásra, de a magyar ellenes és szélsőséges AUR legitimitásában semmilyen körülmények között nem vesz részt. Az RMDS elnöke szerint a válságból való kiút megtalálása a négy mérsékelt politikai alakulat felelőssége. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán villámokkal kísért heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki, esőzések környezetében megélénkül akár viharossá fokozódik a szél, 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 28 fokra tehető. A közelgő hétvége időjárását tekintve szombaton elsősorban változékony időjárásra kell számítani, helyenként gyenge esőzések is kialakulnak, vasárnap felszakadozik a gomoly felhőzet, száraz napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-10 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 22-26 fok közé emelkedik.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. Új zenék. Woo! Állandó jó kedv. Fan FM. Csíkszered a legfrissebb hangja.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fun FM Rádió. Válasz a zajra!
1: Hölgyeim és uraim! Smeket feltelek, bájlóci játszik!

sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Másodfokon narancssárga jelzésű viharriasztás lépett érvénybe Hargita megyében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint délután 5 óráig heves záporokra, gyakori villámlásra, jégesőre és akár 70-90 km/órás szélviharokra is számítani lehet a térségben. Rövid idő alatt négyzetméterenként 25-40, helyenként 50-60 liternél is több csapadék hullhat. Délután 5 órától szombat reggel 8 óráig első fokú sárga figyelmeztetés marad érvényben a megyében, így a zivatarok és a szélerősödés éjszaka is folytatódnak. Szombaton reggel 8 órától késő estig egy újabb első fokú riasztás lép életbe, amely szerint továbbra is erős, 50-70 km/órás szélökésekre kell készülni a térségben. 47 helyszínen tart házkutatást a rendőrség az idei érettségi tételek gyanított kiszivárogtatása miatt. A Fehér megyei ügyészség tájékoztatása szerint az összehangolt akció Fehér, Arad, Bihar, Kolozs és Szeben megyéket érinti. A vádhatóság hivatali titoksértés és vizsgacsalás gyanújával folytat eljárást magánszemélyek ellen. A házkutatásokban a gazdaságvédelmi és a bűnügyi osztályok munkatársai mellett több megye rendőri szervei és csendőr alakulatai is közreműködnek. Az Oktatási Minisztérium közleményben jelezte, a nyomozóhatóságok hivatalosan még nem keresték meg a tárcát. Az ügyről egyelőre a sajtóból értesültek. Az ügyészség hangsúlyozza, a jelenlegi eljárási lépések a bizonyítékok felvételét szolgálják, és nem sértik az ártatlanság vélelmét. Napokon belül csökkenni kezdhet az üzemanyag ára a hazai töltőállomásokon, jelentette Vei Léa Bolozsán az üzemanyag kereskedő vállalatokkal folytatott keddi egyeztetéseket követően. Az ügyvivő miniszterelnök szerint július második felére az árak megközelíthetik a március előtti szintet, hisz a töltőállomások a következő napokban merítik ki a június közepén magas áron vásárolt készleteiket, és ezt követően kezdik el értékesíteni a jóval olcsóbban beszerzett üzemanyagot. Bolozsán kiemelte, az ár és korlátozás kivezetése óta a Perzsa-öbölben tapasztalható relatív nyugalom miatt a nyersolaj hordonkénti ára visszatért a konfliktus kezdete előtti értékekre. A globális enyhülés ugyanakkor a gázolajra nem vonatkozik, a dízel ára nemzetközi szinten is továbbra is magas marad. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, amennyiben a piaci alapú árcsökkenés nem valósul meg, a kabinet készenlétben tart egy újabb ármaximálási tervezetet, ez szükség esetén a parlament rendkívüli ülésszakában terjesztik elő. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, amennyiben a piaci alapú árcsökkenés nem valósul meg, a kabinet készenlétben tart egy újabb ármaximálási tervezetet, ez szükség esetén a parlament rendkívüli ülésszakában terjesztik elő. A politikai válság az

és a jogalkotás, ami közvetlenül veszélyezteti az Európai Uniós források lehívását. A szövetségi elnök rámutatott, hogy a döntés halogatása és a kormányzóképes alternatíva hiánya kizárólag a populista erőknek, köztük az AUR-nak kedvez. Kelemen Hunor leszögezte, az RNDS nyitotta Pesedével, Penelével és Uszerével közös kormányzati megoldásra, de a magyar ellenes és szélsőséges AUR legitimitásában semmilyen körülmények között nem vesz részt. Az RNDS elnöke szerint a válságból való kiút megtalálása a négy mérsékelt politikai alakulat felelőssége. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán villámokkal kísért heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki, esőzések környezetében megélénkül, akár viharossá fokozódik a szél, 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 28 fokra tehető. A közelgő hétvége időjárását tekintve szombaton elsősorban változékony időjárásra kell számítani, helyenként gyenge esőzések is kialakulnak, vasárnap felszakadozik a gomoly felhőzet, száraz napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-10 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 22-26 fok közé emelkedik.

0: FM rádió.
1: Változatosan.
0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Másodfokon narancssárga jelzésű viharriasztás lépett érvénybe Hargita megyében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint délután 5 óráig heves záporokra, gyakori villámlásra, jégesőre és akár 70-90 km/órás szélviharokra is számítani lehet a térségben. Rövid idő alatt négyzetméterenként 25-40, helyenként 50-60 liternél is több csapadék hullhat. Délután 5 órától szombat reggel 8 óráig első fokú sárga figyelmeztetés marad érvényben a megyében, így a zivatarok és a szélerősödés éjszaka is folytatódnak. Szombaton reggel 8 órától késő estig egy újabb első fokú riasztás lép életbe, amely szerint továbbra is erős, 50-70 km/órás széllökésekre kell készülni a térségben. 47 helyszínen tart házkutatást a rendőrség az idei érettségi tételek gyanított kiszivárogtatása miatt. A Fehér megyei ügyészség tájékoztatása szerint az összehangolt akció Fehér, Arad, Bihar, Kolozs és Szeben megyéket érinti. A vádhatóság hivatali titoksértés és vizsgacsalás gyanújával folytat eljárást magánszemélyek ellen. A házkutatásokban a gazdaságvédelmi és a bűnügyi osztályok munkatársai mellett több megye rendőri szervei és csendőr alakulatai is közreműködnek. Az Oktatási Minisztérium közleményben jelezte, a nyomozóhatóságok hivatalosan még nem keresték meg a tárcát. Az ügyről egyelőre a sajtóból értesültek. Az ügyészség hangsúlyozza, a jelenlegi eljárási lépések a bizonyítékok felvételét szolgálják, és nem sértik az ártatlanság vélelmét. Napokon belül csökkenni kezdhet az üzemanyag ára a hazai töltőállomásokon, jelentette be Illia Bolozsán az üzemanyag kereskedő vállalatokkal folytatott keddi egyeztetéseket követően. Az ügyvivő miniszterelnök szerint július második felére az árak megközelíthetik a március előtti szintet, hisz a töltőállomások a következő napokban merítik ki a június közepén magas áron vásárolt készleteiket, és ezt követően kezdik el értékesíteni a jóval olcsóbban beszerzett üzemanyagot. Bolozsán kiemelte, az ár és korlátozás kivezetése óta a Perzsa-öbölben tapasztalható relatív nyugalom miatt a nyersolaj hordonkénti ára visszatért a konfliktus kezdete előtti értékekre. A globális enyhülés ugyanakkor a gázolajra nem vonatkozik, a dízel ára nemzetközi szinten is továbbra is magas marad. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, amennyiben a piaci alapú árcsökkenés nem valósul meg, a kabinet készenlétben tart egy újabb ármaximálási tervezetet, ez szükség esetén a parlament rendkívüli ülésszakában terjesztik elő. A politikai válság azonnali lezárására és a pártpolitikai sértődések félretételére szólította fel a parlamenti alakulatokat az RMDS elnöke. Kelemen Hunor közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában figyelmeztetett, a teljes jogkörű kormány hiánya miatt elakadt a minisztériumok működése és a jogalkotás, ami közvetlenül veszélyezteti az Európai Uniós források lehívását. A szövetségi elnök rámutatott, hogy a döntés halogatása és a kormányzóképes alternatíva hiánya kizárólag a populista erőknek köztük működése és a jogalkotás, ami közvetlenül veszélyezteti az Európai Uniós források lehívását. A szövetségi elnök rámutatott, hogy a döntés halogatása és a kormányzóképes alternatíva hiánya kizárólag a populista erőknek köztük az AUR-nak kedvez.

0: a négy mérsékelt politikai alakulat felelőssége. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán villámokkal kísért heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki, esőzések környezetében megélénkül, akár viharossá fokozódik a szél, 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 28 fokra tehető. A közelgő hétvége időjárását tekintve szombaton elsősorban változékony időjárásra kell számítani, helyenként gyenge esőzések is kialakulnak, vasárnap felszakadozik a komoly felhőzet, száraz napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-10 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 22-26 fok közé emelkedik.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
2: Fan

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai narancsárga vagy sárga paradicsom kilója 11,99 bani, és a kajszi barack 1 kg-os kiszerelésben 8,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak!

Hát jelent sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

hogy átesek majd rajtuk egy jó nagyot, és te nevetsz rajtam, mert a világ neked semmi. És a pupilláid olyan szépek, bolond leszek tőlük, hogyha rájuk nézek, de az biztos tudod, hogy így nem szeret majd senki.

0: napi light, olyan szépek.
1: A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben az 1 kg-os Chef Select Pulykamel Cordon Bleu 13,29 bani, a 6x120 ml-es Bongelati karamell és tengeri sóízű fagylalt 10,79 bani, és a görög dinnye kilója 1,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Másodfokú narancssárga jelzésű viharriasztás lépett érvénybe Hargita megyében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint délután 5 óráig heves záporokra, gyakori villámlásra, jégesőre és akár 70-90 km/órás szélviharokra is számítani lehet a térségben. Rövid idő alatt négyzetméterenként 25-40, helyenként 50-60 liternél is több csapadék hullhat. Délután 5 órától szombat reggel 8 óráig első fokú sárga figyelmeztetés marad érvényben a megyében, így a zivatarok és a szélerősödés éjszaka is folytatódnak. Szombaton reggel 8 órától késő estig egy újabb első fokú riasztás lép életbe, amely szerint továbbra is erős, 50-70 km/órás széllökésekre kell készülni a térségben. 47 helyszínen tart házkutatást a rendőrség az idei érettségi tételek gyanított kiszivárogtatása miatt. A Fehér megyei ügyészség tájékoztatása szerint az összehangolt akció Fehér, Arad, Bihar, Kolozs és Szeben megyéket érinti. A vádhatóság hivatali titoksértés és vizsgacsalás gyanújával folytat eljárást magánszemélyek ellen. A házkutatásokban a gazdaságvédelmi és a bűnügyi osztályok munkatársai mellett több megye rendőri szervei és csendőr alakulatai is közreműködnek. Az Oktatási Minisztérium közleményben jelezte, a nyomozóhatóságok hivatalosan még nem keresték meg a tárcát. Az ügyről egyelőre a sajtóból értesültek. Az ügyészség hangsúlyozza, a jelenlegi eljárási lépések a bizonyítékok felvételét szolgálják, és nem sértik az ártatlanság vélelmét. Napokon belül csökkenni kezdhet az üzemanyag ára a hazai töltőállomásokon, jelentette be Ilija Bolozsán az üzemanyag kereskedő vállalatokkal folytatott keddi egyeztetéseket követően. Az ügyvivő miniszterelnök szerint július második felére az árak megközelíthetik a március előtti szintet, hisz a töltőállomások a következő napokban merítik ki a június közepén magas áron vásárolt készleteiket, és ezt követően kezdik el értékesíteni a jóval olcsóbban beszerzett üzemanyagot. Bolozsán kiemelte, az ár és korlátozás kivezetése óta a Perzsa-öbölben tapasztalható relatív nyugalom miatt a nyersolaj hordonkénti ára visszatért a konfliktus kezdete előtti értékekre. A globális enyhülés ugyanakkor a gázolajra nem vonatkozik, a dízel ára nemzetközi szinten is továbbra is magas marad. Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, amennyiben a piaci alapú árcsökkenés nem valósul meg, a kabinet készenlétben tart egy újabb ármaximálási tervezetet, ez szükség esetén a parlament rendkívüli ülésszakában terjesztik elő. A politikai válság azonnali lezárására és a pártpolitikai sértődések félretételére szólította fel a parlamenti alakulatokat az RMDS elnöke. Kelemen Hunor közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában figyelmeztetett, a teljes jogkörű kormány hiánya miatt elakadt a minisztériumok működése és a jogalkotás, ami közvetlenül veszélyezteti az Európai Uniós források lehívását. A szövetségi elnök rámutatott, hogy a döntés halogatása és a kormányzóképes alternatíva hiánya kizárólag a populista erőknek, köztük az AUR-nak kedvez. Kelemen Hunor leszögezte, az RMDS nyitott a PASZED-ével, PENEL-ével és USZER-ével közös kormányzati megoldásra, de a magyar ellenes és szélsőséges AUR legitimitásában semmilyen körülmények között nem vesz részt. Az RMDS elnöke szerint a válságból való kiút megtalálása a négy mérsékelt politikai alakulat felelőssége. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán villámokkal kísért heves az való kiút megtalálása a négy mérsékelt politikai alakulat felelőssége. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán villámokkal kísért heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki,

0: időjárásra kell számítani, helyenként gyenge esőzések is kialakulnak. Vasárnap felszakadozik a gomoly felhőzet, száraz napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-10 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 22-26 fok közé emelkedik.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
1: Fülig zenékkel. FM Rádió.

0: jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben az 1 kg-os Chef Select Pulykamel Cordon Bleu 13,29 bani, a 6x120 ml-es Bongelati karamell és tengeri sóízű fagylalt 10,79 bani, és a görög dinnye kilója 1,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
4: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: Reklámot hallottak.

Tüstől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás. Apakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

a legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod. 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a Hargita hegy, a Nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.
1: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene!
1: Fun FM rá.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül.

0: az olyanok, mint mi sose búcsúznak el.
1: Hajrá magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM Rádióban.
2: Fun FM Rádió.

0: mi az a zene? A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: something special about music. Trust your DJ. Ready
1: for this. Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: A 90-es évek legjobb dalai. Igazi 90-es válogatás.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja? A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

Csíkszereda.

this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye. Fültől fülig.